következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!

tudom, hogy az életcsapés van. Persze, de az csak most még az, nekünk annyi lenne még a srácok, hogy valahol egy sört megint, csak egyszerűen tudom, hogy menjek el vele, de nem fogjuk.

A következő megálló Széchenyi-hegy, gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!

0: Die Fahrt führte dann zur Endstelle Beschiud für Schwariud.
1: Persze, a srác, hogy még valahol egy sört megint, csak egyszerűen tudom, hogy menjek el vele, mert nem tudom, hogy jó.

A következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!

0: Die Fahrt führte dann zur Endstelle Beschiud für Schwariud.
1: Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán kész. Hát, hogy is végeznek, aztán k